0: Ez dolog.
1: Radio Kiss FM. Oh my mind.
2: Drops and bangers.
1: Száne. Hit.
2: Kiss FM.